nézd, ne ezt tegszeha. Udurnaik, mi miatt dem kín, hise a nagy kert. Maradsz vác, merhent szíró, gisernek.